90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sok felé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk majd. A Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet. Itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd. Máshol marad a borongós, csapadékos időjárás. Esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. A Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás. 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórházszövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Fejér vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán keresztül érhető el. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Neveléstudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Igazi tavaszi forgataggal készül a pünkösdi hétvégére a Rátszalmási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rátszalmási pünkösdöt a művelődési ház kertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják, többek között nyílt táncok, élő zene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások. A jó hangulatról a májusfa kitáncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotócsoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rátszalmási festők baráti köre, a Rátszalmási játékszín, a Napfény nyugdíjas klub, valamint a Cikcak Foltvarró klub is. További részletek a duol.hu-n. Online csalásokra figyelmeztet a Fejér vármegyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlás ürügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. Részletek a Duna Online oldalán. Kigyulladt egy személygépkocsi az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Ráckeresztúr közelében pénteken, értesült róla a dunaonline.hu. A jármű a leállósávban állt, amikor felcsaptak a lángok. A tűzesethez az érdi hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltói vonultak, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat. A gépkocsi a tűz következtében teljesen kiégett. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására,

0: kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁB weboldalán érhető el. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A tőrösdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás tőrösdarazsak, ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrösdarazsak nem agresszívek, és csak akkor használják a hullánkikat, ha megfogják őket. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárástól. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 17-e van vasárnap, jönnek a legjobb zenei közébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már az Aerosmith-t az Amazing-gel, de Anchetiék is itt lesznek az Always On Time-jal. A kezdés pedig Mark Ronson és Amy Winehouse közöse, a Valerie.
1: Messze

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 17-e van vasárnap. A névnaposok a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja. A reggel témáit pedig hamarosan hozom. Stingről is lesz szó. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Aerosmith az Amazing-gel, a folytatásban pedig az R&B szerelmesei figyeljenek, ugyanis Anshatiék jönnek. Az Always On Time-t indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, az Aerosmith és az Amazing ébresztett minket az elmúlt 5,5 percben. Szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, az első órában 7 órakor majd Stinggel fogunk foglalkozni, aki azt nyilatkozta, hogy hallani sem akar a nyugdíjról, nem véletlenül, hisz egy olyan projekten dolgozott, meg dolgozik jelenleg is, ami eszméletlen, ezt is el fogom árulni. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el, de nem azért, hogy pókerezzünk vagy rulettezzünk egyet, hanem a No Doubt-tal fogunk egy kicsit történelmet írni, jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatba a piros lapról fogunk szót ejteni, mert a VB-n ezzel kapcsolatban változott néhány dolog, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék egy rövid szünet után folytatom is majd a Black Eyed Peas-szel és a Don't Lie-jal az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intett a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson számukra. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújváros Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a Fejér vármegyei látogatókat is. Május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják be. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtő.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Machine és a How G. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és jön Segi, akinek a következő órában is lesz köze a témához, nem véletlenül, ugyanis Stinggel kapcsolatos lesz mindez a téma, és hát nagyon derékasan számolt be a barátjáról, Segiről Sting, úgyhogy jönnek erről is majd a részletek. No meg, a legjobb zenék, Segivel megyünk tovább, ez az Angel.

0: Kicsit a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jönnek a friss infók, utána pedig természetesen érkezik a nap első témája, 7 óra után Stinggel folytatom, aki mellett Segi is ott lesz, ezt már elárultam, na meg azt is, hogy nem akar nyugdíjba menni, egy projekten dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, az Overload például már biztos, hogy itt lesz a Sugar Babes-től.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Fejér vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán keresztül érhető el. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutató munkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújváros Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökésre kísérhetünk majd az északi-észak-nyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mi Stingünk a 70-es éveibe jár, de közel se látjuk annak jelét, hogy lassítana. Egy olyan projektet hoz most el, ami Shaggyvel is kapcsolatos. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 17-e van vasárnap. Kezdünk egy másik halhatatlan előadóval. Madonna!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Sting egyelőre képtelen a fékre lépni, és esze ágába sincs fotelből szemlélni a világot. A 74 éves legenda egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy egyszerűen imád dolgozni, jelenleg pedig teljes erőbedobással a The Last Ship című musicaljére koncentrál. Nem csak a zenéjét és a szövegét írta annak a darabnak, ami a saját gyermekkorát és az angliai hajóipart dolgozza föl musical formájában, hanem feltűnik benne színészként is, egy hajógyári művezetőt, Jackie White-ot játsza. A produkcióban ráadásul szerepel még Shaggy is, akit Sting ösztönös tehetségként és remek homorú kollégaként dicsért. A monumentális musical New York-i premierje majd június 9-én lesz. A legjobb zenék pedig érkeznek az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Enli és a Two Time Son, na meg most a Sugar Babes, ugyanis az Overload-ot indítom itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, Ellie ébresztett minket, ez volt a Two Times, és jön egy rövid szünet, utána pedig megyünk tovább a tegnapi születésnapossal, Janet Jacksonnal, a Together Again-t hozom a hírek után tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszeres a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szemben erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Úgy gyűjteménnyel bővült a Szegedi Fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulás időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. a gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Dual portál. A tőrösdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás tőrösdarazsak, ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrösdarazsak nem agresszívek, és csak akkor használják a fullánkikat, ha megfogják őket. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejér vármegyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban, márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Pápai Jóci és a Fekete Tövi. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 17-e van vasárnap. A névnaposok a paszkálok, születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja, és 2 órán témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el a No Doubt-tal, 9 órakor pedig majd a VB-re látogatunk el, ugyanis a piros lapok után itt most egy kis szabályváltozás történt, úgyhogy majd jönnek a részletek. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, megyünk tovább egy csodás felvétellel, méghozzá az All for One sikerét hozom most. Ez az I Swear, most az ébredés és a napindítás mellé itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Las Vegasba vesszük az irányt, és nem azért, hogy föltetjük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-nak az egyik történelmi sikerét fogjuk most körbejárni, és a legjobb zenéket is természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd James Morrison és a You Give Me Something.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér.
4: Zene, nyárillat, ízek és találkozások.
3: Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es
3: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebb és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Igazi tavaszi forgataggal készül a pünkösdi hétvégére a Rátszalmási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rátszalmási pünkösdöt a Művelődési Ház kertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják, többek között nyílt táncok, élő zene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások. A jó hangulatról a májusfaki táncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotócsoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rátszalmási Festők baráti köre, a Rátszalmási Játékszín, a Napfény Nyugdíjas Klub, valamint a Cikk-Cakk Foltvarró Klub is. További részletek a duol.hu-n. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 17-e van vasárnap, és ebbe az órában Las Vegasba látogatunk el, és nem föltesszük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-tal foglalkozunk, ugyanis itt van az egyik rezidenciájuk, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék. DJ Antoine-nal indulunk, ez a Welcome to Saint-Tropez.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A No Doubt május 6-án végre bevette a világ egyik legmodernebb koncerthelyszínét, Las Vegasban. Gwen Stefaniék közel 14 év után vágtak bele az első hosszabb közös koncertsorozatukba, a premier pedig egyszerre volt technológiai zsenialitás és érzelmes időutazás a rajongók számára. A monumentális show a zenekar teljes történetét lefette a korai punk korszaktól a világhírű popslágerekig. Ez a produkció nem csupán a nosztalgiázásról szól, hanem modern köntösbe öltöztette azt az örökséget, amely 1995 óta örökre megváltoztatta a popkultúrát. Mi pedig innen irigykedve figyeljük mindezt, ugyanis szerintem zseniális lenne Gwen Stefanit egyszer a színpadon látni, arról meg nem is beszélve, hogy a No Doubt-tal közösen. Minden esetre én most hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lenny Kravitz, a Fly Away-jel, most viszont az Alcazar-dal

0: Best FM a legjobb zenék. James Morrison után egy kicsi szünetet tartunk az ébredés és a napindításba, de utána természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A White Time sikerét már bekészítettem, a Your Woman érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszeres a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szemben erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött országos vízügyi koordinációs központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intett a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulás időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson számukra. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt Fejér megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejér megyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet, a hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő, és mi most visszaforgatjuk annak kerekét egészen a 90-es évekig, bár a dal az egy korábbi dal lesz, de ebben az időszakban a Westlife fitte sikerre, az Uptown Girl Billy Joel számát, ezzel megyünk tovább most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információ, 9 óra után pedig a sportrovat, amiben most ellátogatunk a foci VB-re, amit Amerikában, Mexikóban és Kanadában rendeznek. Ez a három ország látja vendégül a foci krémjét, úgymond, és bizony-bizony egy olyan tolerancia érkezik a FIFA által, ami a bíróknak ad egy másfajta büntetést, amit eddig megszokhattunk, és a piros lapokkal lesz mindez kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is itt lesznek természetesen velem az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 sikerét, a Makes Me Wonder-t már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtése.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szépirodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a Fejér vármegyei látogatókat is. Május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják be. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Teljes a pociláz, de nem csak a BL döntő miatt, amit ide-haza rendeznek, hanem a világbajnokság miatt is, ami egy hónap múlva indul majd, és a FIFA most egy változtatást tett, úgyhogy nagyobb hatalma van a bíróknak, más szabály vonatkozik a piros lapokra, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, azok lesznek túlnyomó többségbe, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Rest FM a legjobb zenék, itt 9 óra után egy kicsi sport következik, és beszélgessünk a VB-ről, ugyanis hatalmas nagy lázban fogunk égni majd egy hónap múlva, ugyanis júniusban kezdődnek majd a játékok Mexikóban, Amerikában és Kanadában. Kerül majd így megrendezésre, ez a három ország együtt rendezi a világbajnokságot, de most nem erről lesz szó, meg nem is a csapatokról, hanem arról, hogy változás lesz. Jön a szájtakarós piros lap a VB-n, de hogy ez mit jelent? Ugyanis a FIFA úgy döntött, hogy véget vet a pályán történő sutyorgásnak és a látványos lázadásoknak. Az idei világbajnokságon már olyan szigorú szabályok lépnek életbe, amik alapjaiban változtatják meg a játékosok viselkedését a feszült pillanatokban. Azonnali piros lap járhat, ha valaki egy konfliktus során eltakarja a száját, miközben az ellenfélhez beszél. Tilos lesz a kivonulás, ha a játékos a bírói döntés ellenére tiltakozásul demonstratív módon elindul lefele a pályáról, automatikusan villan majd a piros, és ez igaz lesz a stábtagokra is. Gianni Infantino, a FIFA elnöke teljes mellszélességgel kiállt a reformok mellett, hangsúlyozta, hogy a diszkrimináció és a játék tiszteletének hiánya nem maradhat következmények nélkül. Hogy ez a szigor valójában rendet tesz-e, vagy csak még több vitát szül majd a varszobákban, az majd az első VB meccsen fog kiderülni. Egy biztos, hogy az most kiderül, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis a sportot lecseréljük, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napirítás mellé. Itt lesz velem a pop királya Michael Jackson a Remember the Time-mal, most viszont a Hands on Tesók slágerét indítom, ez az Mbappé, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Michael Jackson és a Remember Time. Zseniális volt ez a dal a pop királyától. Én láttam a róla szóló dokumentumfilmet, és nekem nem annyira nyerte el a tetszésemet. Kevésbé tudtam őt sztárnak tekinteni, inkább egy kisfiút láttam a mozivászon. Aztán, ha minden igaz, és lehet inni, a végén a félbeszakadásnak folytatás lesz. Úgyhogy lehet majd abban lesz igazi sztár és igazi király Michael Jackson. Remélem, hogy így lesz. Egy biztos, hogy most jöjjenek a legjobb zenék. Itt lesz velem a Night Cravers, a Push the Feeling onnal, na meg most a French Affair, a Might Hard Goes Boom-ot indítom, úgyhogy a 90-es évek egyik gyöngyszeme szól most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de nem kell izgulni, a helyzet változatlan, szólni fognak a legjobb zenék, a Best hétvége pedig elindul, és Kim Mazel például már gondoskodni fog a jó hangulatról, a Young Hearts Run Free-t hozom tőle.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség, a látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várostvédő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkáján nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői Múzeumi Világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulás időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson számukra. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Neveléstudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejérvár megyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a Fejérvár megyei látogatókat is. Május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják be. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk, országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet, a hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori indul a Best hétvége, május 17-e van vasárnap, és a legjobb zenék természetesen itt vannak, gondoskodnak a jó hangulatról. Bekészítettem például majd Bryan Adams-et, a Clue Number 9-on érkezik sikerre mixébe, az óra elsője pedig egy másik DJ-jé, Martin Solveig-gal indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, padlógást nyomunk mi is, méghozzá egyenesen bele a szerelembe. Ez a dal, amikor megszólal egy ilyen nosztalgia bulin, nincs olyan ember, hogy ne énekelné, nem véletlenül, zseniális a refrénye, magával ragad Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, most itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék Sikér remixében volt a Cloud Number 9 Bryan Adams-től az elmúlt néhány percben. Szép napot kívánok mindenkinek, május 17-e van vasárnap, a névnaposok, a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a távközlés világnapja, egyébként 1973 óta tartjuk, a legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége, egy rövid szünet következik, aztán a Texas-szal megyek majd tovább, az Inner Smile fog majd tőlük szólni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, left you without a dope beat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán még lesz egy közös utolsó óránk a délelőttből, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Egy szóló karrier zseniális dalát is bekészítettem, George Michaelről van szó egyébként, és a Fast Love-ról ez már biztos, hogy itt lesz velem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak hárman értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el. Ugyanakkor a Firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően, a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szépirodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint egy gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Holnap a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára nap is kisüt. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső zápor zivatar. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 11, napközben 15 és 21 fok közé melegszik a levegő.
0: A Best FM-en.
3: Változásra számíthatunk a szép kártyáknál. Szegeden megnyílt a Noé bárkája. Többfelé lehet kiadós eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örökségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Jó részt borult lesz az ég, majd északkeleten és keleten szakadozhat fel időnként a felhőzet, miközben délutántól egyre több felé kiderül az ég. Sok felé várható eső, északkeleten néhol zivatar is. A legmagasabb hőmérséklet általában 13 és 20 fok között várható, ugyanakkor a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol csak 11-12 fok, Szabolcsban viszont akár 21-22 fok is lehet. Estére főként az északkeleti tájakon maradhat esőzápor, keleten helyenként zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Engem már az éjség teljesen gyötör, olyannyira, hogy már nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy egyek. Remélem, hogy csillapítják majd a legjobb zenék egy kicsit az étvágyamat. Minden esetre szerintem rengetegen vagyunk így, a vasárnapi ebédre fája fogunk, úgyhogy még előtte gyorsan elfogyasztjuk majd a Depeche Mode-ot a Free Love-val, na meg Flo Rida-t, ugyanis jövő a kezdés a Good Feeling-el.
0: Best FM.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Egy zenekar frontemberének mindig rizikós dolog az, hogy szóló karrierbe kezdjen. Gondoljunk csak bele Freddie Mercury történetébe, akinek egyébként ez a szóló karrier nem igazán sikerült jól, nem véletlenül állt össze újra a Queen, és milyen jól tették mindezt. De vannak kivételek, akik igazán meg tudják állni a helyüket, ilyen például Phil Collins, aki a Genesisből szökött ki, vagy a soron következő George Michael, aki a Vemet hagyta ott, és egy zseniális szóló karrier bekezdett. Nem tudom, hogy a Csillagok együttállásának, vagy a 90-es években történő változásoknak köszönhető az ő sikere, vagy szimplán csak az őszintesség, amit egyébként a számaiba mindig is hirdetett. Győződjünk most meg a sikerről közösen a folytatásba. Jön George Michael tehát, és a Fast Love itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ultra 4 sikere, a Free, mekkora szám volt ez, imádom a mai napig, és a legjobb zenéket hamarosan hozom, csak hagyjál csak pár infót a mai napról. Május 17-e van vasárnap, a névnaposok a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a távközlés világnapja is, és egy rövid szünet után, ígérem, folytatni fogom, méghozzá Sophie Alix Baxterrel, jön a Get Over You hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4S Street és az Ilyen az élet, nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Német Dia érkezik egészen este 6 óráig ővé a stúdió, utána pedig majd átadja a Night Shift csapatának, 2 óra mixel érkeznek, ma is, hiába van vasárnap, Németi és White Boy személyében pörögnek majd a lemezek, én Horváth Zoltán Hori vagyok és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek szép vasárnap délután jó étvágyat kívánok, utoljára a Red Hot Chili Peppers-től a szól, ez az Other Side, with Hall.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Élet egyik legszebb időszakát zárta le meghadó sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3-an értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el, ugyanakkor a firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Dual Portál. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Még van olyan pontja az országnak, ahol tűzgyújtási tilalom van érvényben. A magas vérnyomás népbetegség Magyarországon. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskunban. Ez azután következett be, miután a csapadékos időjárás jelentősen csökkentette az erdőtüzek kialakulásának veszélyét. Az átnedvesedett talaj miatt a szakemberek szerint biztonságosabbá vált a helyzet. Csongrád Csanádban és Szabolcs-Szatmár Berekben ugyanakkor továbbra is érvényben marad a korlátozás. újabb Soproni utcák burkolatában találtak azbesztartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek, az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Ma van a magas vérnyomás világnapja, ehhez országszerte 600 orvos csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja kampányban. A Magyar Hipertónia Társaság kezdeményezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres ellenőrzés fontosságára és segítse a betegség korai felismerését. A magas vérnyomás Magyarország egyik leggyakoribb krónikus népbetegsége. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Az elmúlt egy nap alatt szinte az egész országban jelentős mennyiségű eső esett. A Hungaromet szerint főként nagyobb csapadékzónák áztatták a talajt, helyenként zivatarokkal. A legtöbb eső Baja térségében hullott, ahol több mint 64 millilitert mértek. Az elmúlt három nap legcsapadékosabb területei a Dunántúl középső és déli részei voltak, miközben északkeleten és keleten többfelé alig esett. A szakemberek szerint most főként a keleti országrész várja a kiadós utánpót. Több mint 10 000 mozdultak meg országszerte a futókörök napján. A 25 helyszínen rendezett országos szabadidősport eseményen közel 90 000 kilométert teljesítettek a futók. A változékony, sokszor esős idő sem szegte kedvét a résztvevőknek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte csaknem 10 900 kilométerrel. Budapest 18. kerülete lett a második, Gyömrő pedig a harmadik. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti országrész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor. A csúcs hőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek! Délmúlt néhány perccel indul a vasárnapi Best délután. Én Bénémet Dia vagyok, és nagyon jó zenék lesznek. Én már látom, itt lesz a Sugar Babes és a Hole in the Head. Hamarosan Janet Jackson is érkezik, és Charlie is énekel nálunk a következő percekben. Most pedig Britneyvel indítok, méghozzá egy 2007-es dalával. Ez a Gimme More.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai napon 15, illetve 22 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap változóan felhős idő valószínű elszórtan záporral. A hét első napján az előrejelzések szerint az északi a szelet élénk lökések kísérhetik majd a hőmérséklet hajnalban 8 és 13, délután pedig már azért melegszik az idő, 17 és 24 fok között alakul.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az egyes főúton, például a Biatorbágy térségében. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 2-es főúton Révcsák és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 6-os főúton pedig a 65-ös főút után Szekszár térségében aszfaltoznak, ott is lassulást tapasztalható, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egész délután, sőt éjjel-nappal a legjobb slágereket hallgatjuk itt a Best FM-en, és érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3-an értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el. Ugyanakkor a firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatú segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Dual Portál. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁB weboldalán érhető el. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Átalakíthatják az oktatás teljes rendszerét. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. Továbbra is marad a csapadékos időjárás. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetés sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása a kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz-tengeri olajszállításokra adott ideiglenes szankciós mentességet. A döntés több ország számára nehezíti meg az orosz nyersolaj további vásárlását és szállítását. Az elmúlt hetek egyik legnagyobb nyertese India volt, amely a kedvezményeknek köszönhetően rekord közeli mennyiségben növelte beszerzéseit. A szigorítás most új helyzetet teremthet a globális olajpiacon. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai utasnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról mentettek ki. A beteg enyhe tüneteket mutat, állapota stabil. Vele együtt további 4 kanadai állampolgárt evakuáltak a hajóról, mindannyian karanténba kerültek. A WHO szerint egyelőre nincs ok szélesebb járványtól tartani, ugyanakkor a vírus akár 6-8 hetes lappangási ideje miatt a következő hetekben újabb fertőzések is megjelenhetnek. Ma tartjuk a távközlés és információs társadalom világnapját. A dátum arra emlékeztet, hogy 1865. május 17-én 20 ország képviselői Párizsban aláírták a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet a modern globális kommunikáció egyik első mérföldköve lett, és 1947 óta az ENSZ égisze alatt működik. Magyarország is tagja a nemzetközi együttműködésnek. Guzi Blanka ezüstérmet szerzett a Pazardzsiki Öttusa világkupán. A magyar klasszis remek vívással, erős akadálypályával és kiváló úszással harcban volt az aranyért is, végül a kombinált szám után a második helyen zárt. Bauer Blanka a 15. helyen fejezte be a döntőt. Egyelőre folytatódik a borús, esős idő, a részleteket azonnal mondom. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti ország rész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor. A csúcs hőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Én Béni Meddia vagyok. Mindjárt itt van Hentz Gábor Viga és a Máshol járunk, de előtte még Niót hallgatjuk, az egyik legnagyobb áttörést hozó dalát, ami 2006-ban jelent meg, egy szakítás utáni érzelmi kiüresedést mutat be. Szól a szószik, itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék, az Unbelievable-lal folytatjuk a brit Enf legnagyobb slágerével, ami 1990-ben jelent meg, és gyorsan világsiker lett. Az ikonikus O mintát egy stand-up comedy felvételből vágták be, ami még emlékezetesebbé tette a számot. Az Unbelievable az Egyesült Államokban is lista vezető lett, ami ritka eredmény volt brit alternatív zenekarok számára akkoriban. A dal máig a 90-es évek egyik legismertebb crossover slágere, ez érkezik most a Best FM-en. Oh!

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

ezek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órához értünk, vagyis most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hamarosan énekel majd Olive is. You're Not Alone teljes egészében, és meghallgatjuk, Jennifer Hudson pedig ezt hozza el nekünk rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3 értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el. Ugyanakkor a Firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Igazi tavaszi forgatággal készül a pünkösdi hétvégére a Rátszalmási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rátszalmási pünkösdöt a művelődés jászkertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják, többek között nyílt táncok, élőzene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások, a jó hangulatról a májusfa kitáncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotócsoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rátszalmási festők baráti köre, a Rátszalmási játékszín, a Napfény nyugdíjas klub, valamint a Cikcak Foltvarró klub is. További részletek a duol.hu-n. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetünk majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Az ebola miatt hirdetett vészhelyzetet a WHO, kiadós csapadékot kaptunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakemberhiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Álmokfutó okozott tragédiát Olaszországban. Egy 30 éves marokkói származású olasz férfi a járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött Modenában. 8-an megsérültek a balesetben, 4-en súlyosan. A sofőr a gázolás után késsel támadt rá több emberre, majd menekülőre fogta, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint drog vagy alkohol hatása alatt lehetett az elkövető. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Beregyó térsége száraz maradt. A folytatásban is marad a nagyrészt borongós idő, a középső tájakon továbbra is számíthatunk esőre, záporra. A nyugati és keleti ország részben eközben több órás napsütés is lehet. A keleti tájakon továbbra is gyakran beborul és még felhőszakadás is előfordulhat. A szél erős, néhol viharos marad, a felhős vidékeken 11-16, a derültebb tájakon 17 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős, keleten még borultabb idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A Spotlight Jennifer Hudson 2008-as debütáló albumának, a Jennifer Hudson című lemeznek az egyik vezető dala, egy érzelmes ballada, ami tulajdonképpen a párkapcsolati kontrollról és az önértékelésről szól. Ezzel folytatjuk most a Best Deal után, elhagytuk a 2 órát, és én Béné Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best

Best FM legjobb zenéke, You're Not Alone, a brit Olive áttöréshozó száma eredetileg 1996-ban jelent meg, majd 97-es újra kiadásakor vezette a brit listát. A dal az Extra Virgin albumról származik, és a 90-es évek klubkultúrájának egyik meghatározó elektronikus pop felvétele. Jellegzetes benne Root and Boil, visszafogott melankolikus éneke és a minimalista, mégis erős elektronikus alap több filmben és sorozatban is felhasználták, ami hozzájárult a tartós ismertségéhez. A szám azóta is nagy siker, ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Autósok, figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arra felé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM, a legjobb zenék. Warren G kísért bennünket pár perc múlva itt a 3 óra, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek, aztán jön Pitbull is az I Know You Want Me-val, úgyhogy érdemes maradni, most pedig Punjabi MC-vel folytatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Neveléstudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Holnap a Dunántúl a számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára nap is kisüt. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 11, napközben 15 és 21 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És már is pontosítunk még a műsor előtt, ez a 93.1 Best FM, Dunaújváros és a környék. Hát hello mindenkinek, a nevem Oleg Csongor, és elég durva, hogy ez már a vasárnap délután kellős közepe. De a következő három órát együtt töltjük, mégpedig jó hangulatban. Pitbull Party slágerével kezdünk, szól az I Know You Want Me.
0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart jelenleg Dunai Városból vagy a környékünkről, és maradok a stúdióban még 2 órán keresztül. A mikrofonnál Molek Csongor, megnézzük, hogy a következő munkahét hogy indul, időjárás ügyileg, azaz mi várható hétfőn, itt a mi környékünkön. Hát több órás napsütés mindenféleképpen, de a csapadékot is mondják, úgyhogy marad ez a változékony időjárásunk, és a hajnali órákban olyan 6-11 fok körül mérünk majd, a korra délutáni csúcsérték pedig 16-21 fok körül alakul. Ezúttal is erősebb szélmozgásra készülni kell, főleg akkor, hogyha lesz csapadék.

Viszont van jó hírem a pollenallergiás hallgatóknak, a változékony időjárásnak köszönhetően azért a helyzet visszább esett, a fenyőfélék pollen szintje már csak közepes tartományban van, a többi növényé pedig alacsony, tölgy, nyír, eperfafélék, vadgesztenye, bodza, pázsitűfélék, sorolhatnám még, a lényeg, hogy komolyabb tüneteket nem okoznak jelenleg. Christina Aguilera és Lil Kim közös száma következik, ez a Lady Marmalade című felvétel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, a pünkösdi hosszú hétvégén különleges zenei élmény várja a komoly zenekedvelői Dunaui városban. A Dunaujvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola növendékei május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Krisztus Király római katolikus főtemplomban. A szervezők a Gyermekek Világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program. A pünkösdi koncerten a zeneiskola billentyűs tanszakának növendékei szerepelnek majd, a fellépő diákokat Tágincevá Irén és Antal Anna, a városban ismert és elismert zongoratanárok készítették fel. A közönség a nagy templom különleges hangszerét, a 22 regiszteres, két manuálos orgonát hallhatja majd, de zongora, fuvola és hegedű produkciók is színesítik a műsort. Azt mondják a szervezők, hogy a helyi római katolikus közösség már az orgona próbák során is betekintést nyerhetett a készülő produkciókba. Ahogy fogalmaztak, a zeneiskola növendékei fület gyönyörködtető repertoárral készülnek, így minden korosztály számára élményt jelenthet majd a koncert. A dual.hu hírportálon megtalálják a részleteket. Ricky Martin zenei most, és a She Banks című slágerét játszom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, tartalmas késő délutánt vasárnapra, és jó pihit mindenkinek, aki velünk tart, dunai városi hallgatók. Az én nevem Oleg Csongor, már csak egy órát töltünk együtt, és a Simple Red egyik nagy slágerével indítjuk. Ez a Sunrise című felvétel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom nyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Szópel Béla, Kornics Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészi motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürreális látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-ig látogatható. Elpusztult Timmy, a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttattak vissza a nyílt tengerre a német partoktól, tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a Balti-tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Új gyűjteménnyel bővült a Szegedi Fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Nézzük, mint ígérnek a meteorológusok. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap. Máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, észak-nyugati szelet. Kora reggel 7-13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz 20 fok körüli hőmérséklettel.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Könyvadomány segíti a gyógyulás időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórházszövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert, a rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a Fejér vármegyei látogatókat is. Május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják be. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köszöntök mindenkit tisztelettel Dunaújvárosból is a környékünkről, itt a 93.1 West FM-en. A nevem Oleg Csongor, és van még lehetőségünk együtt szórakozni konkrétan, hát majd 60 percen keresztül, ez az utcsó közös óránk. És a Simple Red-del kezdünk, meghallgatjuk a Sunrise című örökslágert.
0: 93.1 West FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, dunai városi autósok. Annak infóim ismét, az 52-es már említettem, tudják, a 47-es kilométernél csomópont építési munkálatok miatt lassabb a haladás. Aztán az 51-esen végzik az útkarbantartási munkálatokat Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton. A 80-as és a 102-es kilométer között útszükületre készülni kell. És hasonló a helyzet az 52-313-ason, itt a 0-as kilométernél közműépítési munkálatok miatt lassabb a haladás. Ha van egyéb info, akkor kérem jelezzék, 30-as 74-74, 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Madonna következik, és meghallgatjuk a Music című slágerét.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék szünet nélküli Dunói városban is a környékünkön. Kedves hallgatók, drogprevenciós program is színesítette a rendvédelmi hónap esemény sorát. A Szertelen Ifjúság Tisztán Jobb című rendezvényen a középsulisok hallhattak előadást a szerhasználattal összefüggésben, még személyes tapasztalatokon keresztül is választ kapva különféle kérdésekre. A videós beszámolót a dunaiváros.com hírportálon megtalálják. Most a Black Eyed Peas zenél egyet, és az egyik legismertebb slágerük 2005-ben jelent meg a Monkey Business albumon. A dal szövege pedig főleg arról szól, hogy tekerjük fel a hangerőt, engedjük el magunkat és élvezzük a zenét. A lendületes ritmus és a könnyen megjegyezhető refrén miatt, hát a napjainkig az egyik legismertebb Black Eyed Peas sláger valóban. Meghallgatjuk a folytatásban a Pump It című felvételt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai Városban is a környékünkön. A reggi király következik, Bob Marley, és meghallgatjuk a Sun is Shining című felvételét, amellyel én megköszönöm a figyelmet vasárnapra mindenkinek, Dunai Városi hallgatók, és további nagyon szép késő délutánt. Későbbre pedig majd jó pihenést kívánok. Holnap hétfő, remélem találkozunk, én jelentkezem a stúdióból, szokás szerint délután 3-tól már itt vagyok. Molek Csongort hallották, a legjobbakat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szépirodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁB weboldalán érhető el. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Holnap a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára nap is kisüt. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 11, napközben 15 és 21 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Érdemi tárgyalásokat sürget a pedagógusok szakszervezete. Népszerű volt a futókörök napja, kellemesebb idő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetést sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben, míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébih. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 ezer kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést. Még több helyszín bevonásán dolgoznak, egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Mászó rekordot döntött egy nepáli serpa a Mount Everesten. Kamirita serpa saját világrekordját döntötte meg azzal, hogy 32-szer is felkapaszkodott a világ legmagasabb hegyére. Először 1994-ben hódította meg a csúcsot. Ugyancsak tovább javította a női rekordot Lakta serpa, aki 14. alkalommal mászta meg a Mount Everestet. Őt egyébként a hegyek királynőjeként is emlegetik. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM.

0: Ben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcloud.com/DJ White Boy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcloud.com/DJ White Boy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, hüvelykújjazzátok, nem tudom a Mixcloudnál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a tracklisták.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon kell

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősben folytatjuk tovább a vasárnap estét, csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3-an értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el, ugyanakkor a Firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék húzi majd. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Dual portál. Igazi tavaszi forgataggal készül a pünkösdi hétvégére a Rácsalmási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rácsalmási pünkösdöt a művelődési ház kertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják, többek között nyílt táncok, érőzene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások, a jó hangulatról a májusfa kitáncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotócsoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rácsalmási festők baráti köre, a Rácsalmási játékszín, a Napfény nyugdíjas klub, valamint a Cikcak foltvarró klub is. További részletek a dual.hu-n. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetünk majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentős csapadékot kaptunk a hétvégén. Azbesztügy újabb szennyező burkolat Sopronban. Futók hódították meg a kékest. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbeszt szennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Sikeres csúcstámadás, több mint 1900 futó rajtolt el a kékes csúcsfutáson. A Mátra ikonikus kihívásán 11,5 kilométeres távokon 671 méteres szintemelkedéssel kellett feljutni az 1014 méteres csúcsra a Kékestetőn. A mezőnyben 80 év feletti futók is sikeresen teljesítették a távot. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez Rufus és Shaka Khan eredetileg?
4: Igen, nem eredeti az
3: így. Nem, hogy ez nem, de hogy eredetileg, ugye? Igen, Rufus és Shaka Khan, én nobody, igen.
4: Jó van.
3: Hát
4: de szerintem a dal is az, csak ugye van egy
3: csillásabb
4: alap.
3: Mert hát hiszen csillás és dípháza menő, hát akkor kell, hogy valami legyen alatta, ami megköszönhetően passzol ebbe a 60 percbe, amiért mostantól vasárnapi rezidensünk DJ Németi a felelős.
4: Jövő tisztek.
3: Sziasztok!
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift. A

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most hozzánk a 90-es évek West Coast hiphopjának egyik kultikus párosa, a Da Looniz és az I Got Five On It. A szám különlegessége a laza, mégis sötétebb hangulatú alap és az azonnal felismerhető zongora téma, ami tökéletesen hozza a nyugati parti hiphop atmoszféráját. Az I Got Five On It eredetileg egy közös bulizás költségeinek összedobásáról szól, de a dal hangulata miatt sokkal több lett egy egyszerű partitracknél, szerintem is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben jelent meg Nina Sky és a Move Your Body, és gyorsan meghódította a rádiókat és a tánctereket. Van benne egy kis dancehall, van benne egy kis R&B, van benne egy kis reggae, és ennek a keveréke egyszerűen ellenállhatatlan dallá varázsolta anno. Plusz egy fülbemászó refrén, és egy nagyon komoly nyári hangulat, amit így előhoz belőlünk. Nem kell egyszerűen más egy tökéletes dalhoz, úgyhogy én már indítom is. Nina Sky, Move Your Body, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 2009-ben egy igazi különlegességgel robbant be a klub életbe Gramofon Edzi, melynek címe az volt, hogy Why Don't You. A dal pillanatok alatt egyszerűen letarolta a nemzetközi slágerlistákat, és szinte minden klubban felcsendült. Különlegessége, hogy egy klasszikus jazz swing mintát ötvöz, modern house zenei ütemekkel, a régi idők hangulata és a lüktető elektronikus alap pedig együtt egy rendkívül energikus játékot csinál, amivel egyszerűen jó beszállni és jó hallgatni, úgyhogy mi is ezt tesszük.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami nagyon jól mutatja Coolio sokoldalúságát. Egyszerre tudott ugyebár rádióbarát és karakteres maradni, mind a mellett, hogy azért volt egy hírneve, na meg volt egy kisugárzása. Ez kérem szépen a Too Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnaptól már csak Szabolcsban lesz tűzgyújtási tilalom. A holokauszt áldozataira emlékeztek az életmenetén. Svéd győzelem született a Tour de Hongrie. Villányi Eszter vagyok. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébi. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és a csapadék visszafogta a pollen terhelést. A jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik majd. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor a Mazsihisz elnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Elmebetegségben szenved az a férfi, aki járókelők közé hajtott tegnap az olaszországi Modenában, erősítette meg a rendőrség. A 31 éves elkövető a gázolás után késsel hadonászva támadt rá az emberekre, majd elmenekült, de feltartóztatták. 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek egy Lipcse közeli településen. Egy magántulajdonban lévő létesítményből szökött meg a vadállat. Egy ember könnyebben megsérült az eset során. A településen egy állati domár él, aki több nagy macskát is tart. Most vizsgálják, hogy a többi állat nem szabadulhatott ki. Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. A hazai kerékpáros körverseny szerdán Békés Csabáról indult. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is, én még Falvi Tomi vagyok, a Biki, és mindenkinek egy csodás vasárnap estét kívánok. Remélem jól telt a hétvége, remélem jól telik most az idő, és remélem, hogy felkészültetek még jó pár órányi nagyon komoly zenére. Tayo Cruz kezdi ezt az órát, ezt kérem szépen a Dynamite.
3: Ez a Night Shift, a

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 30-ban szó szerint felforr az ember vére, hiszen érkezik egy kis latin hangulat, egy pörgős house alap és egy fülbemászó vokál, ami azonnal nyári életérzést teremt. Ez a Mucho Mambo Sway, kérem szépen Cheftől, amely egyszerre hozza a salsa könnyedségét és a korszak klubzenei energiáját. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, az most nagyon hegyezze a fülét, hiszen indulunk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hivatalosan is véget ért Lady Gaga Mayhem érája, és egy igazán különleges projekttel búcsúzik tőle az énekesnő. Már nézhető egy megosztó portálon a Mayhem Requiem című koncertfilmje, melyet idén januárban rögzítettek a Los Angeles-i Wilton Színházban, ahol nagyjából 2000 szerencsés rajongó láthatta élőben ezt a showt, egy csomó ember pedig láthatja a tévében is, hogyha felmegy arra a bizonyos megosztó portára, de itt nem mondom ki a nevét, a neten meg lehet találni. Ennyi. Most pedig jöjjön Lady Gagától a Paparazzi, azt is jó sok helyen meg lehet találni, például itt a Best FM-en is.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy dal, ami egyszerre romantikus és pozitív, ezért sokak számára a napsütéses, jókedvű pillanatok egyik kedvenc zenéje lett. Nagyon-nagyon húztak vele a srácok, hiszen ez egy visszatérő dal volt még annó 2009-ben, és egy ilyen könnyed akusztikus hangzása van, ami milliók számára nagyon gyorsan felismerhetővé teszi. Ez a Train, jön a Hey So Sister!
1: Hey!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy a következő dal mondjuk úgy, hogy nagyon komoly témákat feszeget, ilyen az előítélet, a társadalmi probléma, vagy éppen az empátia és annak hiánya. Na, mindennek ellenére egy nagyon könnyen befogadható dal lett belőle, és pont ettől lett szerintem időtálló, és mondhatni egy klasszikus. Ez kérem szépen az Everlast és a What It's Like.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbesztügy, újabb szennyező burkolatok Sopronban. Megtartották az életmenetét a fővárosban, halálos medvetámadás történt Bulgáriában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbesztszennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor a mazsi hiszelnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Halálos medvetámadás Bulgáriában, Szófia közelében a hegyekben történt a tragédia. Egy anyamedve a bocsával támadt rá egy férfira egy hegyi kunyhó közelében. Az áldozatot szombaton találták meg. Bulgáriában mintegy 300-500 barna medve él, viszonylag ritka a medvetámadás. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000 húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 ezer kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést. Még több helyszín bevonásán dolgoznak egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem készültök már a holnapra. Na megélvezitek még a ma estét vagy éjszakát. Kell is, hiszen nagyon jó dalok jönnek. Jön Brandy és a What About Us.
0: Ez a Night Shift

még meg is. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik nagyon nincsenek tisztában a névnapokkal. Holnap 18-án Erik és Alexandra névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint az Alexákat, az Erikákat, a Félixeket, a Kamillákat, a Klaudiákat és a biztonság kedvéért a Xandrákat, na meg a Hangákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne haboz, holnap reggel legyen az az első dolgot, hogy felköszöntöd valamilyen formában, és pont te leszel a nap sztárja. Nálunk pedig a folytatásban George Michael lesz a sztár, hiszen jön a Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a világ egyik legjobb gazdasági embere Ékön volt annó, amikor rájött, hogy sokkal nagyobbat húzhat a csengő hangokkal, mint a dalokkal. Viszont a világ legnagyobb befektetője is Ékön volt, hiszen az összes itt szerzett vagyonát nagyjából beleölte egy olyan projektbe, amiben nagyon nem kellett volna, és körülbelül elbukta az egészet. Utána volt még pár rossz húzása, ezért azt hiszem még börtönbe is került, meg egy ideig eltiltották a zenéléstől, tehát azért volt itt probléma rendesen. Viszont amíg dolgozott, és amíg normálisan gondolkodott, és normális a zenét, nagyon jó dalokat csinált, mint például Cardinal Official-el a közösét, ez a Dangerous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy dal, aminek a különlegessége a funky diszkos alap és a modern elektronikus hangzás keveréke. A lendületes ritmus és Danny Minogue könnyed, magabiztos előadásmódja pedig együtt igazi klubhimnusz csinált belőle anno. Danny Minogue, aki a testvére árnyékában volt, nem tudom, hogy onnan ki tudott-e törni, vagy egyáltalán ki akart-e törni. Egy a lényeg, hogy szerintem most már nagyon jól el van a bőrében. Mondjuk nem is csodálom. Na mindegy, I Begin to Wonder, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az óra nem sokára 11-et üt, úgyhogy szerintem már egy picit le kell lazulni, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami ehhez tökéletes választás. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen. A dal címe pedig nem más, mint No Diggity, egy tényleg hátradőlös, lazítós, na jó, kicsit mozog majd a csípőn, meg kicsit mozognak a vállak, de ennyi belefér szerintem. Jön a No Diggity!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is kijelentetem, hogy indul a vasárnap utolsó órája, úgyhogy nem sokára áttérünk a május B oldalára. Én megmondom őszintén, nagyon örülök neki, ez privát dolog. Blake Shelton és Gwen Stefani kezd, ez a Nobody But You.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Vágjunk is bele, reggel 14 fokra ébredünk, ami 12 fok, bocsánat, kicsit elcsúsztam, és 18 fok lesz napközben, a szél az viszont megmarad, és záporok, zivatarok várhatóak, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, mindenki készüljön fel, legyen nálatok esernyő vagy esőkabát, vagy mit tudom én micsoda, egy a lényeg, hogy ne ázzatok bőrre, és pont. A folytatásban pedig jön nálunk a Sixpence None the Richer, és a Kiss Me. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Mystic a 2000-es évek elején a brit R&B szintén egyik legsikeresebb csapata volt. Tőlük jön a Scandalous, ami az egyik legismertebb slágerük. 2003-ban jelent meg a dal, gyorsan nemzetközi sikert aratott, és azóta is tart, hiszen egy csomó divatkampányban és filmben is felbukkant. Úgyhogy na, hogy felbukkant nálunk itt a Best FM-en is. Már indítom, és Mystic, jön a Scandalous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, meg kéne vizsgálni, és hogyha úgy van, akkor be kéne követni és be kéne lájkolni minket. Előre is nagyon szépen köszönjük, és a folytatásban jön nálunk egy örök klasszikus láger, amit szerintem nem lehet megunni, valamilyen szinten persze igen, de alapvetően nehéz. Ez Nio és a Sexy Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan elszállt ez a 4 óra, úgyhogy eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és remélem, hogy jövő hét szombaton is találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek sikeresek, legyetek pozitívak, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul